Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után, a rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyán pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Több mint 250 ezer ember menekült el az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy Valencia tartományban egy idős férfi meghalt a tűzben. Párizs mozgósította a katonaságot az ország délnyugati részén, és Bordeaux térségében 7 városból evakuálták a lakosságot. Idehaza Zonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye, a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig testvére Windisch Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23 és 28 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a főváros Modern Jazz klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Briasko Dániel. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt, 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, Spanyolországban pedig már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Somogy vármegyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek este 7 óráig lesznek nyitva. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a Tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.

0: Háromnapos színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új Szegedi Erzsébet ligetben. A résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végig haladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Édesapám mutogatott egy-két ilyen jazzesebb felvételt, tehát nyilván ezeket a slágereket, mint a Take Five, stb. Aztán így magamtól rákaptam a Charlie Parkerre, a bebop korszakra, akkor ezt rengeteget hallgattam. Végül elvittek egy, ez első ilyen koncertélményem, ha jól emlékszem, ez a Scott Hamilton koncert volt a Műpában, amikor még egész pici voltam, akkor felhoztak szüleim, és ez egy meghatározó élmény volt, ugye az a szaxofon hang, az a fajta világ. És akkor későbbiekben a Veszprémi Konzervatóriumban, ahol Patrik osztálytársak voltunk, ott én harmadik évfolyamon elkezdtem járni Rozsnyói Pettihez, aki ott élt Veszprémben, ugye fantasztikus jazz zongorista, és ő foglalkozott velem magánórákon, és készített fel a jazz felvételire, ami meg már szaxofonnal történt. Tehát én azt a két évet akkor szaxofonozással töltöttem inkább, mint klarinétozással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek, hazai jazzzenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Juhász Gábor jazzgitáros vagyok, és ezek az én kedvenc felvételeim. Hallgassák szeretettel!

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazzzenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Namény Krisztina. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból, és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán, román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal, Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Annabál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak a városban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az érről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A délután 3-kor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A futam miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik, napközben 29-35, késő este 23-28 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

0: Itten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenész, egy zeneszerző mindig olyan, mint egy séf, aki különböző alapanyagokból válogat, és úgy próbálja a saját receptjeit összerakni. Szóval nyilván itt nem egyértelműen csak a jazz és a pop zene keveredik, hanem itt nyilván R&B, soul, illetve mindenfajta funky hatások is bejönnek a képbe. Mondjuk azt egyébként, hogy ilyen 1970-es évek közepére datálható ennek a műfajnak ugye a magja, vagy hát annak a megszületése. Ugye hát Herbie Hancocknak a legendes 74-es lemeze ugye az egy nagy irányadó volt így az elektronikus hangszerekkel kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem a jó technika az jó technika a műfajtól függetlenül. Tehát én ugyanúgy klasszikus énektanárnőhöz jártam 4 évig, Bigfalvi Júliához, akinél többek között Rost Andrá is tanult. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajt művel valaki, a hangjával tudni kell bánni, és azon felül megjönnek ugye a különböző stílusjegyek, amik különbséget tesznek a klasszikus ének és az egyéb műfajok között, de mondjuk a helyes testtartás, a jó levegővétel, az ugyanaz, bármit énekelünk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

his mom.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket.

0: tolója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az iszlám államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, a szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok várható.
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az egyik nagy kedvencem Jacob Collier. Őt azt hiszem, hogy hát divatos is nagyon szeretni az utóbbi időben, hiszen egy elképesztően zseniális fiatalemberről van szó, aki a muzikalitásával gyakorlatilag meghódította a világot. Olyan multi-instrumentalistáról van szó, aki a saját zenei világával gyakorlatilag mindent megvalósított, amit lehet egyáltalán. Olyan komplex zenei világot hozott létre, ami előtt szerintem a félvilág leborul, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg az ő lemezeit, egészen biztosan nem fog csalódni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valaki klasszikus zenével kezd, vagy a jazz mellett klasszikus zenét is tanul. Nálam ez úgy történt, hogy döntést kellett hoznom, hogy most akkor a klasszikus zene irányában mozdulok-e jobban, vagy inkább a jazz zene irányában. És a szüleim ők nagyon mondták, hogy legyen a klasszikus zene, mert hogy a hangszerkezelést egészen máshogyan tanulja meg az ember, például mint hogyha mondjuk valaki csak jazzt játszik. És egyébként ebben szerintem van igazság, mert hogy a klasszikus zenei darabok sokszor teljesen mást igényelnek, mint mondjuk, hogyha valaki nagyon jól játszik jazzt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemed kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. A támadásoknak vannak áldozatai, és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben, közölték az ukrán hatóságok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Robbanó szerkezet miatt menekítették ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma 1 elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hozzátette, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat azonban át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme.

0: között alakul a hőmérséklet. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow.

0: here.
1: He here
2: is.
0: He is.
2: About all
0: here.
2: Here.
0: Here.

Nossa.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható. Majd ezt követően a Steve Camp Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Pécs Lóránt, zeneszerző, zongoraművész, zenei producer. Én Esztergályos Máté vagyok. Köszöntelek nagy szeretettel a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy itt vagy és beszélgethetünk.
4: Én is köszöntök minden hallgatót, téged is, és köszönöm a meghívást.
3: Nyilván itt a műsorban a te zenei pályádnak a felgöngyölítése a fő missziónk, és ezért ugyan most egy picit álszent lesz a kérdés, mert beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy mi is előzte meg ezt a profi zenei pályát, de most engem mégis érdekelne az a pont, ami zenei hatás, és fel tudod idézni, ami először volt úgy igazán egetrengető a te életedben, nem is feltétlenül jazz, hanem úgy ami első ilyen nagyon maradandó zenei élmény.
4: Húha, jót kérdeztél. Igazából emlékszem arra a pontra, amikor így eldöntöttem, hogy én most így zenével szeretnék foglalkozni. Ez nagyjából 19 éves koromban volt, ültem a zongora előtt, és valamit így komponáltam éppen, és akkor így beugrott, hogy ez egész jó, akkor ebben lehetne valamit foglalkozni később, és akkor így eldöntöttem, hogy én amúgy zeneszerző szeretnék lenni. De hogy így hatás ügyileg mi lehetett az, azt most így nem tudnám neked konkrétan megmondani. Nagyon sok jó zenei hatásért kiskoromtól kezdve, mert igazából a szüleim fontosnak tartották, hogy a zene azért körülvegyen, főleg klasszikus zene, szóval akkor még a jazz nem annyira volt része az életemnek. Sokat jártunk operába, úgyhogy ezek az előadások mindig meghatározóak voltak, bár a kisgyerekként annyira nem tudatosan hallgattam ezeket a zenéket, általában én már a nyitány végére bealudtam az előadásokon, úgyhogy inkább csak itt tudat alatt szívtam magamba a szép zenéket, és ezek később aztán nyilván olyan folyamatokat indítottak el bennem, amik később aztán ahhoz vezettek, hogy zenei pályára kerüljek. De nyilván voltak olyan koncertélmények, ami kifejezetten jazznél. Talán az első előadó, akit hallottam, az a Michel Petrucciani volt, neki a játéka nagyon megfogott, meg az a szív, amivel ő zenélt. Aztán később Bill Evans hatása, Thelonious Monk, és aztán jártam nyilván élő koncertekre is. Talán azt mondhatom, hogy ami így a jazzben nekem nagy fő inspiráció volt, és aztán később tanárom lett Olá Krisztiánnak a személye, és játéka. Ő volt így talán, aki kinyitotta így a szememet, meg a fülemet a jazz muzsikálásra, és neki köszönhettem igazából, mert hogy nem a legtöbbet.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: De érdekes, hogy azt mondtad, hogy 19 évesen ültél a zongora előtt, és azt mondtad, hogy nekem zeneszerzőnek kell lennem. Nagyon sokan elmondják, hogy 3 évesen, 4 évesen, 2 évesen ültek, vagy akkor már mindenen játszottak, és szóval sok ilyen zenei karrier kezdődik itt. Addig, mert azért a zongora ezek szerint akkor ott volt már, tehát az azért már jelen volt. De akkor addig mi történt veled igazából, ami végül odáig vezetett, hogy azt mondtad, hogy az eddigi nem kell, és inkább jöjjön a zene?
2: Hát ugye 6 éves koromban kezdtem el zongorázni. Igazából külön tanárhoz jártam heti egy alkalommal. Semmilyen zeneiskolai keret, szóval nagyon szabad zenei oktatás volt, amiben részesültem, és azért nagyon sok minden más is kitöltött az időm nagy részét. Igazából rengeteget sportoltam régen. Igazából a vitorlázás lett végül, amit így e-sportszinten űztem 20 éves koromig. Igazából ezt töltötte ki az időm nagy részét, de emellett meg rengeteg más kiegészítő sport, az úszás, futás, igazából minden más, vívás, tenisz. Szóval úgy azt mondhatom, hogy inkább a sport volt így a fókuszban, meg talán én is sportpályára is készültem egészen, tényleg 20 éves koromig. Azt gondoltam, hogy én majd olimpikon leszek. Aztán erről később letettem, erről a álomról, mert úgy éreztem, hogy ez nagyon sok mindent fel kéne adni. Igazából nem is olyan egyszerű ez a dolog, főleg magyarként, mert külföldön azért olyan nemzeteknek, akiknek van tenger, azok talán kicsit magától értetődőbb ez a vitorlázás dolog, de itt magyarként így, hogy van egy Balatonunk, meg mondjuk egy néhány pocsolyánk, mondjuk így a Velencei tó és társai, ahol nem lehet olyan nagyon, tehát egyrészt nem lehet folyamatos felkészülést folytatni, meg nehezebb, meg maga a magyar vitorlázás sem volt akkor még, hát még most sem azon a szinten, hogy olyan támogatást tudjon például nyújtani sportolóknak, amivel tényleg ezt a pályát el lehet képzelni. De megmaradt egyébként a vitorlázás az életemben. Edzőként dolgoztam sokat, mai napig is foglalkozom vitorlázás oktatással. Ez nagyjából így a tavasztól őszig tartó ciklusa az évnek. Ez mai napig megmaradt az életemben.
1: Hol töltötted a gyermekkorodat?
2: Budapesti vagyok, édesanyám réflöpi származású, úgyhogy nekünk a Réflöp egy ilyen bázis.
1: Ezért próbáltam valahogy valami balatoni összefüggést találni, hogy biztos akkor kell, hogy legyen azért a vitorlázáshoz.
2: Igen, tehát lényegében a nyarakat, meg a hétvégéket azt mindig lent töltöttük nagyszüleimnél, és akkor így van meg ez a balatoni kötődés.
1: És akkor azt mondod, hogy a 6 éves korodtól már zongoráztál, és akkor ez szépen gondolom, hogy folydogált. Gimnáziumi évek, akkor esetleg zenei inspiráció, vagy inkább motiváció, akkor még nem volt elég erős?
2: Akkor a zongora annyira nem, akkor elkezdtem dobolni, jártam is tanárhoz, egy Majtényi Bálinthoz 1,5 évet, tanultam akkor dobolni, és volt egy ilyen sulis, ilyen osztályból összeszedett, meg kicsit, vagy nem mindenki az osztályból, de hogy nyilván onnan indult egy ilyen kis gimis zenekar, rock zenét játszottunk, én doboltam, ugye, a 2-4-et. Nem volt még akkor egy nagy megfejtés igazából, de volt egy-két fellépésünk, meg úgy élveztük, meg akkor így, ez talán volt egy ilyen zenei motiváció. És akkor végül azért kanyarodtam vissza az zongorázáshoz, mert éreztem, hogy én csak dobolok, akkor nem az a zene fog megszületni, amit én így elképzelek a fejembe, úgyhogy aztán visszakanyarodtam a zongorához.
1: De akkor milyen zenét képzeltél el?
2: Hát sokkal több dallamot, meg finomságot, meg árnyalatot.
1: Tehát érezted, hogy egyébként technikailag azt te ki tudnád fejezni, hiszen a zongora az már úgymond a zongora tudási úgy elsajátításra került, csak egész egyszerűen nem voltál a megfelelő zenei környezetben, vagy együttesben?
2: Hát nyilvánvalóan igazából még nem voltam akkor szerintem zongorázásból sem olyan, hogy vagy olyan szinten, hogy most ezt nagyon vitatkozni tudnék, tehát nekem ez egy szükséges tapasztalás volt, meg tanulási folyamat, úgy ritmus hangszeresként részt venni egy ilyen zenekarban, aminek egyáltalán nem volt célja, hogy most akkor világhírnév, meg hatalmas sikerek, inkább csak így a saját magunk szórakoztatására, és hát azért volt egy-két koncertünk, azt ugye elvesztük, de hogy nem egy magas művészeti tevékenységről van szó.

0: Ez a Szakcsi Plusz, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A Zene Akadémiával jött az életedbe a jazznek az igazán való élete? Hát, ekkor ugrottál bele a mély vízbe?
2: Jazzzongorát még érettségi előtt elkezdtem tanulni az Etüdzenei Iskolában Nagy Jánosnál. És hát igazából abba akartam hagyni ugye a zongorázást, 10 évig jártam ugye 6 éves koromtól magántanárhoz, és akkor utána abba akartam hagyni, a édesapám mondta, hogy nehogy már abba hagyjam, ha már eddig csináltam, akkor inkább beiratott az etüdbe. Annyira nem ellenkeztem, mert igazából beláttam, hogy igaza van, de így a jazz azért az még eléggé távol volt tőlem, úgyhogy de mindegy, belecsöppentem, és ott igazából jártam zongoraórára a Jánoshoz, meg zenekari gyakorlatra is. Találkoztam igazából a jazzzel, meg improvizáció, meg ezek, de azért nem éreztem még annyira akkor a jazzt így magaménak, meg igazából annyira nem volt központi szerepben a zenélés az életemben, hogy igazából a fejlődés is lassú volt, szóval így nem nagyon volt sikerélményem se bennem, mert akkor még az élsport szinten vitorláztam. Érettségre készültem, utána érettségig után én ugye a műszaki egyetemre mentem, a BMR-re, gépészmérnöknek kezdtem el tanulni, és akkor ezt csak így mellette csináltam ezt a jazz tanulmányt, és hát nehéz volt még úgy motiváltnak lenni, meg jó, vagy sikerélményeket elérni, hogy igazából nem tud annyi energiát belefektetni az ember. De azért már éreztem a műszaki egyetem alatt, hogy nem a gépészmérnökség az én utam. Ezt amúgy így jeleztem is így otthon, hogy ez nem annyira az én pályám. De persze mindig mondtam, hogy jó, mondták, hogy legyen egy diplomám, és utána majd zenélgethetek. És hát akkor még ugye nem voltam olyan szinten zenélésből, hogy most akkor azt mondjam, jó, akkor a Zeneakadémiát, mert kb. Azt se tudtam, hogy mi a négyes hangzat, vagy kb. Ezen a szinten voltam, de így a jazzhez még így olyan nagyon sok közöm nem volt. Akkor már igazából összehozott egy másik barátokkal az élet, akikkel inkább ilyen elektronikus zenét, pop zenét csináltunk, meg ezt a producerkedést. Az akkor viszont nagyon berántott engem, és inkább akkor az fogott meg, és mindig is mondtam, hogy hát én nem 1000 hangot akarok játszani 3 embernek, hanem inkább 3 hangot 1000 embernek.
1: Ez egy jó beismerés, hogy ezt felvállaltad akkor.
2: De nyilvánvalóan lehet, hogy egy kicsit így magamnak is hazudtam, hogy igazából a saját hiányosságomat próbálom emögé rejteni, hogy hát, hogy én inkább popzenész leszek, vagy valami népszerűbb zenét akarok játszani. Mert hogy jazz az értelmezhetetlen volt még akkor nekem is, meg hát sok embernek.

0: Ez a Szakcsi Plusz, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Mi volt ez a pont, amikor azt gondoltad, hogy oké, eddig hitegettem magam azzal, hogy a kevesebb az több, főleg több embert elér, de hogy azért itt ez mégsem az én zenei utam, és hogy helyest ugrok ebbe.
2: Amit már említettem, hogy Olá Krisztiánnal összehozott az élet, akkor éppen a Jánost helyettesítette egyik órán, és valahogy nagyon megfogott nekem a pedagógiai módszere, meg a játéka, és akkor azt éreztem, hogy így tudok fejlődni, meg van sikerélményem, és akkor elkezdtem hozzá utána járni magánba, és akkor nála tényleg azt éreztem, hogy fejlődök.
1: De aztán nem a édesapjához kerültél a Zeneakadémiára, Olá Kálmánhoz?
2: De így van.
1: Tehát előbb megismerkedtél a Krisztián játékstílusával, az egész zenéről alkotott elképzeléseivel, ami nyilván egy nagyon friss, meg a mai zenei életben egy egészen üdítő pont a hazai és nemzetközi jazz életben egyaránt, amit ő képvisel. És utána, utána ösztönzött is, hogy akkor próbáld meg a Zeneakadémiát?
2: Talán az elején még ő se gondolta, én vetettem fel az ötletet. Igazából egyszer csak azt éreztem, hogy amikor már voltak így mondjuk így önálló szóló zongorestjeim, ahol már tényleg jazzt játszottam, akkor úgy éreztem, hogy akkor ideje lenne megpróbálni a Zeneakadémiát, és akkor ezt felvetettem neki, és mondta, hogy persze, amúgy simán, mondjuk azt nem tudja, hogy klasszikus zenét például hogy játszom, de abban is igazából könnyen vettem az akadályokat, annak ellenére, hogy előtte nem olyan komolyabb klasszikus darabokat nem játszottam, csak tényleg ilyen zongoraiskola szintű darabok. De valahogy az a következetes zongoratanulás, amit igazából 6 éves korom óta csináltam, még hogyha nem is olyan nagy erőbedobással, egy olyan biztos alapot tudott teremteni így az ujjaimnak, meg így a kezemnek, amire aztán tudtam támaszkodni így felnőttként, és több energia befektetéssel viszont tényleg látványos fejlődésen tudtam keresztül menni.
1: Ezek a koncertek, amiket említettél, hogy már szóló koncertjéd is voltak, itt milyen zenei hangulatot tudtál sugározni?
2: Hát igazából az első ilyen komolyabb koncertem, amit mondhatok, az 2020-ban volt a nyitott műhelyben, szóló zongora.
1: De saját darabok? Saját szerzemények?
2: Akkor már voltak.
1: Vegyítve?
2: Akkor már voltak sajátok, meg, uh-huh. meg standardek, uh-huh. amiket nyilván ugye Krisztián mutatott nekem. Standardek, meg azokkal a megfogásokkal, amiket tőle tanultam.
1: És utána nem volt furcsa édesapjához, Olá Kálmánhoz kerülni a Zeneakadémián, hogy már, hát ez azért érdekes, mert ugye mondjuk azon túl, hogy két egészen fantasztikus tehetség, ugye azért generációs különbség is, hát természetesen, hiszen apja fia, hogy, és te egyből a fiatal szemléletmóddal ismerkedtél meg, és utána Olá Kálmán mondjuk mennyire volt szigorúbb, vagy mennyire mutatott egészen más, vagy klasszikusabb jazz irányt, mint amihez amúgy szokva voltál a Krisztián által?
2: A Kálmánnal én már, ugye mert a zeneszerzés szakra vettek fel engem, jazz zeneszerzés szakra, kicsit más volt a tanmenet, uh-huh. hogy így fogalmazzak, ami nem, tehát nincs ilyen konkrét tanmenet, meg így mondta Kálmán is, hogy igazából ez eléggé egyéni mindenkire nézve, mert hát nyilván azon a szinten kell elkezdeni dolgozni, amin éppen vagyok, meg amiket én hozok, szóval igazából szerintem így a tanszakon ez mindenki érzi, hogy itt az tanmenet, meg az a tempó, amit éppen te tudsz nyújtani, és ehhez neked kell felkészülni minden órára. És mivel ugye zeneszerzés szakon voltam, ezért nekem így vinnem kellett a saját kompozíciókat, de amúgy mondott mindig olyan feladatokat, transzkripciókat csináljak, hangszerelés transzkripciókat, amiből így a hangszerelést is tanulom, így az ő munkamódszere is érvényesült, úgymond, de hát nyilván nagyon sok mindenben segített így hangszerelés tekintetében, meg zongorázásban, és azért zongoráznom is kellett órákon nyilván, de hogy akkor már kifejezetten inkább így a zeneszerzés, meg a hangszerelés volt már a Kálmánnal a közös munka, mint sem a Krisztiánnal így a tényleg az alapoktól való jazz zongorázásnak a megismerése.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Akkoriban már élt a trió formációd, vagy ez később hívtad életre?
2: Azt a Zeneakadémia első évében hívtam életre.
1: Suke Sándor és Fazekas Tamás.
2: Így van, igen.
1: Akkor még trióként, azóta kvartett.
2: Igen, tavaly csatlakozott még Balogh Máté.
1: Csak azért lettem volna kíváncsi, hogy sok szó esett arról, hogy a te szóló, meg a te saját egyéni zenei utadat mik formálták, és kíváncsi lettem volna, hogy akkor milyen zenei világot képzeltél el egy akkor még triónak, tehát mik voltak azok a hatások, amit te szerettél volna lefordítani a saját nyelvedre?
2: Igazából valamiféle, tehát hogy azt akartam, hogy egy olyan zenei anyag szólaljon meg, amire azt mondható, hogy jazz, tehát hogy nem valamilyen higgított jazzy valami, hanem tényleg jazz, és ezen belül, tehát hogy nekem így kompozíciós szinten igazából nincsenek olyan nagyon konkrét elképzeléseim, próbálok minél több jellegű témát írni, hogy a műsor az valami változatos jellegű legyen, és persze inspirálódok nagyon sok mindenből, a klasszikus zenéből, a pop zenéből, filmzenékből, elektronikus zenéből is akár valahogy ilyen közvetett módon.
1: Most viszont már kvartettként léptetek fel a Jazz Showcase-en január végén. Hogyan sikerült ez a koncertetek?
2: Én nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, igazából nagyon, nagyon jól sikerült. A közönségnek is elnyertük a tetszését, ugye megnyertük a MIPA közönségdíját, és még számos egyéb külön díjat, de belülről én tényleg úgy éreztem, hogy nagyon fel voltunk készülve. Én szerencsésnek mondhatom magam, hogy igazából három ilyen nagyszerű zenésszel zenélhetek együtt, mert tényleg azt mondhatom, hogy így most ma ők itthon ebből a generációból a legjobbak. Persze sok jó fiatal tehetséges jazz muzsikus van, de ők tényleg ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és szerencsés vagyok, hogy valahogy szeretnek velem játszani, meg ebben így részt vesznek, és én nagyon, nagyon sokat tanulok tőlük is, ugye koncertről koncertre. Úgyhogy szerintem jó volt ez a koncert, én elvesztem.
1: És azt érzed, hogy jó úton jár most a formáció? Tehát a helyére került így ez a kvártett, ez a zenei vonal, ez az, ami képviselni fogja mondjuk a elkövetkező években is?
2: Szerintem jól működünk így négyen. Trióban is egyébként egy nagyon jó koncepciót tudtunk már létrehozni, abban is mindig egyébként sikerünk volt. Így most a szaxofonnal azért így a sound tekintetében egy sokkal teljesebb hangzás jött létre, úgyhogy én ezért szeretek így kvartett felállásban zenélni, és így még, talán még jazzesebb az egész, mert azért a szaxofon az egy, vagy így a jazznek egy ikonikus hangszere, úgyhogy így most tényleg az, amit így korábban is mondtam, hogy az elképzelés az volt, hogy egy jazz hatást hozzak létre, egy jazz hangzást, abban most így a hangszerek is így szerintem a helyükre kerültek, meg megtaláltuk ezt a formát, meg lehetőséget.

0: a Szakcsi Plus, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Arra lennék még kíváncsi, hogy a vitorlás múlt, vagy hát végül is jelen, de mondjuk ez az életforma, vagy ez az élsportra való törekvés, mondtad itt, hogy akár olimpia, de hát akkor számtalan egyéni sportágat is felsoroltál még, úszás, futás, vívás. Volt bármi, ami mondjuk ezen éveknek a fegyelmezettsége, vagy a belefektetett munka, vagy egyáltalán ez a morál segítette neked a zenei fejlődésedet, vagy mondjuk, hogy megkönnyítette akár, hogy egy formációban könnyebben tudjál együtt játszani a tagokkal? Mi az, amiből te tudtál meríteni így a sport múltadból?
2: A sport az rengeteg mindent ad, így közvetve, az alázat, a koncentráció, igazából az együttműködés, csapatmunka, egyéni hajóosztályban is vitorláztam, ez a utánpótlás korosztályban, akkor még egyedül, és utána meg átültem páros hajóosztályba, tehát ott már nyilván az együttműködés, meg a csapatmunkának az élménye, az nyilván ilyen módon biztos, hogy hatással volt erre is, vagy így lehet ezt mondani rá. Kormányosként is, meg mancsaftként is, mancsaft az a legénység, uh-huh. És vitorláztam páros hajóosztályban. Ez két más szerep, mert a kormányos az nagyjából azt mondhatjuk, hogy ilyen analógiát akarunk most hozni, hogy a zenekarvezető, a legénység pedig a sideman a zenekarban. Hát voltam mind a kettő, nyilván a kormányos, mint kapitány hozza meg mindig a végső döntést, és a zenekarban is én vagyok igazából a kormányos, szóval...
1: Van felelősséged akkor ilyen szempontból a zenekari döntésekben is?
2: Van, hát nyilván a zenei részében is, hogy konkrétan mi szólaljon meg, hogyha nekem valami nem tetszik, akkor én megvétózhatom, de egyébként eléggé szabadon szoktam amúgy ezt venni, mert azért nem szeretnék egy ilyen nagyon a saját akaratát érvényesíteni akaró zenekarvezető lenni, és tudom, hogy nem attól fog működni valami, hogyha én nagyon mindent meg akarok határozni, hanem hogyha ők is élvezik, és ők is szabadon tudnak érvényességre jutni. Úgyhogy meg könnyebb is egyébként, tehát, hogy nagyon sokszor azt éreztem, vagy nekem egy tapasztalás volt, hogy akkor működik igazán jól valami, hogyha nem írom túl a zenét, és nagyobb szabadságot kell hagyni, és komplexebb lesz a végeredmény, mert ők sokkal szabadabban tudnak zenélni ezáltal.
1: Lehet, hogy ezt már csak én fűzöm össze, de van a kettő között összefüggés, hogy mondjuk a vitorlázásban feltételezésem szerint reagálni kell bizonyos környezeti tényezőkre, a víz, a időjárás, bármi lehet olyan, ami akár váratlan. És ugye azért a jazznek a lételeme az improvizáció. A kettő között te látsz összefüggést, vagy lehet, hogy én totálisan laikusként rosszul ítélem meg a vitorlás sportot, de a többinél, tehát azt, hogy mondjuk egy futó, vagy egy teniszező, vagy egy vívó, hát ott elég sok mindenre fel lehet készülni, és be lehet gyakorolni, de még az jutott eszembe, hogy netán még ez a vitorlás múlt arra, hogy adott pillanatra hogyan kell reagálni, és annak milyen felelőssége van, az még talán segíthette is az alkalmazkodást a zenében.
2: Abszolút, tehát a vitorlázásban, főleg páros hajóosztályban annyira, tehát nyilván sok edzéssel, meg sok versenytapasztalattal, de hogy igazából így annyira egyé válunk a hajóval, meg egymással, meg egymásnak a mozdulataival. Itt ugye mindenre folyamatosan reagálni kell, minden a szélre, a hullámra, a mezőnyre, az ellenfelekre, rengeteg mindenre, és ezeket igazából már gondolkodás nélkül így reflexből csinálja az ember, meg egymás mozdulataiból, rezgéseiből érezve csináljuk ezeket a dolgokat, és a zenekarban is pontosan ugyanez van, hogy nem kell ott akkor most így nagyon jeleznem, hogy most akkor itt be fogom fejezni a szólót, elég csak éppen így felemelnem a fejemet, vagy még csak azt se jár érzik, hogy most akkor itt már én lekerekítek egy szólót, vagy valamit akarok, hogy most akkor kicsit gyorsuljunk be, vagy szóval, hogy így egymás apró jelzéseit tudjuk olvasni, és abszolút összefüggés van a kettő között. eléggé hasonló módon működik, azt gondolom, így a csapatmunka.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és akkor mind a vízen, mind pedig a színpadon is. Sok sikert kívánok neked és a formációnak, hát még nagyon sok-sok évtized áll előttetek, úgyhogy szerencsére van idő. Örülök, hogy megtudtunk rólad még többet.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Köszönöm én is. A Szakcsi Plus mai adásának vendége Pécs Lóránt, zeneszerző, zongoraművész, zenei producer volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madi Shoes koncertje hallható. Közreműködik Lachegyi Máté, Nagy Péter és Badics Márk, valamint Fekete Jenő, Nagy Szabolcs, Pengő Csaba és Mezőfi István.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen!
1: És az első lemezről jön egy kis nóta, I wanna make love to you. Kezdi nagy szabi keyboard. Come on!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

break all my heavy heart.

0: have your way.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz életvilág sztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagy Szabó Zongora, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen! A ritmus szekció! Basszus gitár Pengő Csabi! Alá és a doboknál Mező István Fifi! És jó van a Fekete Jenő, köszönjük szépen! Mari Csúr!

0: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertjét hallották. Közreműködött Lachegyi Máté, Nagy Péter és Badics Márk, valamint Fekete Jenő, Nagy Szabolcs, Pengő Csaba és Mezőfi István. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, illetve a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kertjében készültek 2010. szeptember 25-én és 2018. július 30-án.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Steve Camp Trio koncertje hallható. Közreműködik David Wong és Billy Drummond.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm. Thank you. Thank you very much.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm. Thank you.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Steve Cantrio koncertjét hallották. Közreműködött David Wong és Billy Drummond. A felvétel a Szegedi Ifjúsági Házban készült 2014. november 8-án.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Nem tudom, ki gondol ma rám egy másik kerevetről. Az ufók csak jót mondanak,

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.